0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóaljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak, a Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkül a szél, hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Jó reggelt kívánok! Ez itt a Jazzy, ahol most indul a Budapesti Hírmagazin. Én Vukovi Judit vagyok. Minden érintett részvételével egyeztetést folytatott a Budapest-Belgrád vasútvonal kivitelezését végző kínai és magyar vállalatok képviselőivel, a kínai magyar beruházó vegyes vállalat és a MÁV vezetőivel, illetve a vasúti hatóság illetékeseivel a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a vonalon nyár óta folyamatosan zajlanak a legszigorúbb biztonsági ellenőrzések. A tesztek során felvetődtek kisebb problémák és hibák, ezek kijavítása többségében megtörtént. Ennek fényében a következő lépés az, hogy október 3-án és 4-én egy teljes terhelést modellező tesztet végeznek, azaz ebben az időszakban a vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek órákon át 160 km/órás sebességgel. A személyforgalom ütemezet megindításáról szóló végső döntés a teszt lezárulta és eredményeinek érték után születhet meg. Vitézi Dávid nemrég arról tájékoztatott, hogy csak azt követően lehetséges a forgalom megindulása, ha a kínai kivitelező elvégzi a szükséges szoftverjavításokat, és a biztonsági tesztek is megfelelő eredménnyel zárulnak. Addig pedig ígérete szerint mindent kommunikálnak a beruházás állásáról. Az utasforgalom elindulását tekintve kritikus, Európában még nem használt, de Kínában már régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, de abban szoftver problémákat találtak, a hibákat pedig javítani kell. Úgy tűnik a javítás azóta megtörtént. Vitézi Dávid posztjában azt írta, hogy a vonatbefolyásoló rendszerben a legalaposabb tesztelés során sem vetődött fel biztonságkritikus hiba. Budapest most még fizetőképes, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, heteken belül megállapodásra kell jutni a kormánnyal, mondta Karácsony Gergely a Trend FM napvendége című műsorában. A fő

0: Polgármester szerint a tárgyalásokon szeptember végén, legkésőbb október elején el kell jutni a megoldásig. Miközben a város pénzügyei a szakadék szélén vannak, az uniós források megnyílása miatt közlekedési és köztérfejlesztési dömping kezdődhet. Karácsony Gergely szerint ez hosszabb távon jó hír, rövid távon viszont komoly fennakadásokat okozhat, mert több korábban feltorlódott projektet 2029-ig, illetve 2030-ig be kell fejezni. Arra a kérdésre, hogy mennyin áll jelenleg a fővárosi kassza, Karácsony azt válaszolta, dermesztő számot fog mondani, úgy fogalmazott, most mínusz 67-68 milliárd forintnál tartanak. A főpolgármester magyarázata szerint Budapest likviditása azért is szélsőségesen feszített, mert a város főbevétele, a helyi iparűzési adó az év két pontján folyik be nagyobb összegekben. A főváros az iparűzési adó mintegy 54%-ából gazdálkodik, miközben parkolási és idegenforgalmi bevételen nincs, ezek jellemzően a kerületeknél, illetve részben az államnál jelennek meg. A két nagyobb adóbevételi időpont között a város folyószámlahitelből finanszírozza a működését. A szeptember végén, október elején érkező iparűzési adóból a városvezető szerint vissza tudják fizetni a folyószámlahitelt és a közlekedési cégek nyári likviditását biztosító kölcsönöket, ám ezzel lényegében el is fogy a pénz. Karácsony Gergely azt mondta, kifizetik az összes évközbeni adósságokat, és akkor a nullánál a főváros, de ez azt jelenti, hogy nincs több pénze Budapestnek. A város és közlekedési cégei bankok felé fennálló adósságát a főpolgármester nagyságrendileg 100 milliárd forintra tette. Elmondása szerint az idei iparűzési adóbevétel valamivel a tavalyi alatt maradhat, mert az előző kormány több nagyvállalatnak, köztük kaszinóknak és a Szerencsejáték ZRT-nek kedvezményt adott. Létrehozhatják a 13. kerület legnagyobb parkját a Dunaparton. A 3,6 hektáros terület az E.ON sportteleptől délre a Dráva utcáig tartó, illetve a Néphürdő utca és a Duna közti sáv telkeit foglalja magában. Az új közpark területén jelenleg 3 önkormányzati tulajdonú építési telek van, ezeket közhasználatú zöld felületté alakítják. A kerület számára nem új keletű, hogy alulhasznosított, elhanyagolt vagy korábban parkolóként, ipari területként használt területeken alakítanak ki új parkot, ilyen a Vizafogó Ökopark, a Rokolya Park és a Turzó Park is. A Vizafogó Dunaparti részén lévő fejlesztési terület 9 különböző telekből áll, 3 telek önkormányzati tulajdonú építési telek, 4 közparki besorolású, 1 fővárosi tulajdonú közút és 1 az E.ON tulajdonában lévő mintegy 14.000 négyzetméteres terület olvasható az önkormányzat oldalán. A kerület vezetése a lakosság véleményére is kíváncsi, így október 15-éig mindenki elmondhatja, milyen funkciókat szeretne látni a területen. A beérkezett ötletek alapján készítik el a koncepciótervet, amit ismét véleményezhetnek majd a környékbeliek. Elsődleges cél a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása, így új fákat és növényeket telepítenek majd, de a szabadtéri kondipark, a vizes játszótér, a sportpályák, valamint egy rendezvényhelyszín létrehozása is felvetődött már. A végleges tervek elkészítése a koncepcióterv lakossági véleményezése után indulhat, így a park legkorábban 2028 végére készülhet el.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: által közvetlen EU által támogatott projekt, az a neve egy V4 Grid, és ott azzal foglalkozunk, hogy az autók lesznek az akkumulátorok a házunk számára.
1: Meg tehát, a hálózat számára.
0: Meg a hálózat egyszer. Számára, igen. Úgyhogy, hogy mondjam, itt több szálon fut a tevékenység, de addig még itt mindenképpen az elektromos autózás nagyon közelített hozzánk, aztán nem fogtuk vissza magunkat, és most már elég sok időnket elveszi az, hogy használt elektromos autókat hozunk be.
1: Tényleg egy pillanatra visszapattanva az előző témára, mennyire működik ez a dolog, ez az akkumulátor a háztartásba, és akkumulátor a hálózatba, ami az autóban van?
0: Hát azért
1: el... Tehát amikor az autót használjuk akkumulátornak, tulajdonképpen áramforrásnak, és oda spejzol mondjuk a szolgáltató is.
0: Szóval azt el kell mondjam, hogy ugyan én magam most már 12 éve foglalkozom ezzel, de még mindig csak most jut el oda a piac, hogy egyrészt vannak működő technológiák, azok se tökéletesek, de vannak, és képzeljétek el, 2026 az az első év, amikor végre az EU jóvá hagyta azt a szabványt, amelyben most már lehet ilyet csinálni, tehát most már van egy olyan szabvány, egy ilyen kommunikációs szabvány, amelyen keresztül a gyártó, az autógyártó, hogyha annak megfelel, akkor tudja ezt a kétirányú töltést elindítani, működni, stb. Tehát most jutunk oda, hogy van rá szabályozás.
1: És mondjuk mit szól ez mondjuk egy szolgáltató, mondjuk akár külföldön vagy Magyarországon, tehát amikor azt mondja, hogy de jó, mert hogy milyen sok elektromos autó van, abban mennyi akkumulátor van, ez itt van, nekem csak valahogy bele kell költöznem az akkumulátorukba.
0: Hát igen, ez is gyorsan hadd mondjam el azt, hogy sokkal-sokkal több akkumulátor van autókban, mint otthoni, tehát nagyjából 20-szor annyi, tehát nagyon jól mondod. A másik viszont, hogy a szolgáltatók azért szépen adaptálódnak ehhez a feladathoz. Ők is
1: kezdenek beleköltözni.
0: Tehát Németországban most már több olyan bejelentett projekt van, például a BMW az E.ON-nal közösen bejelentett egy olyan szolgáltatás csomagot, amelyben, hogyha valaki használja a BMW akkumulátorokat energiatárolásra, akkor az E.ON-nal és a BMW-vel közösen többet nem kell fizetniük az autó tulajdonosoknak az üzemanyagért. Igen, úgyhogy ez most már ez egy létező ajánlat. Egyébként...
1: Na várjál, onnantól kezdve akkor ingyen jársz, úgymond?
0: Képzeld el, tehát ugye ez, mi mindig is tudtuk, hogy ez ennek a végső cél.
1: Ez tök jó.
0: Jó, hát évi 15 000 kilométer csillag, lábjegyzet, kisbetű.
1: Hát az is jó.
0: Igen. Nem és a Merci is jelentett be ilyet, igaz, az még nem indult el, akkor vannak, a tengeren túlon van, a Hyundai Kia-nak is egy bejelentett megoldás, a Tesla-nak is van Amerikában. Úgyhogy igazság szerint ez a dolog, ez lassan, sokkal lassabban, mint ahogy én például szerettem volna.
1: Meg nagyon optimista voltál két évvel ezelőtt.
0: De hogy ez érkezik, és egyszerűen előbb-utóbb, mert ugye azt történik, sokkal nagyobb akkumulátor van az autókban, mint amit meg tudunk venni a házunkhoz. A házunkban van egy 10 kWh mondjuk,
1: Amit egy nagyon
0: megveszünk, az autónkban meg most már azért a leggyengébb autókban is 50 kWh van.
1: Most és megjönnek a kicsik, de tök mindegy.
0: A kicsiknél is mondjuk, hát mennyi, 40? Tehát, hogy nem nagyon...
1: Azért mostanában jönnek a 25-35-ösök, amitől kicsit hidegverős vagyok, de zenéljünk egyet.
0: Jó. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Na hát itt van velünk Reiser Levente, a Premium Napelem Kft. Ügyvezetője. Amiről beszélünk, az az, hogy a hálózatok mennyire költöznek bele a mi autónk akkumulátorába. Mennyire használnak minket puffernek, és hogy ebből mi hogy jövünk jól ki. Bár beszéltünk róla, hogy 15 000 kilométernyi áramot kap ingyen cserébe az, aki ebbe bekapcsolódik, mondjuk a BMW esetében. De mondjuk Magyarországon ez egyáltalán elképzelhető, hogy működni fog valahol, tehát azért mi valamilyen fényévekre vagyunk mindig ezektől a dolgoktól.
2: Hát ez igaz, egyfelől, másfelől.
1: Ez azért fejleszteni is kellett volna annak idején.
2: Hát én azt látom, hogy ez az egész elektromos iparág, ez nagyon nagy transformáció alatt van, és Magyarországon is, ha kisebb ütemben is, de zajlanak ezek. Tehát én most már tudok egy szolgáltatót, aki, tehát nem azt mondja, hogy évi 15 000 km ingyen, de azt mondja, hogyha bekapcsolod az autódat ebbe a hálózatba, akkor ad évi 80 000 forintot. Hát most azt hamar át tudjuk számolni, hogy az mit ér, mit.
1: De beletöltöd az autóba, az is üzemanyag, így van.
2: Igen, annyit kell csinálni, hogy az autónk a lehető legtöbbet a hálózatra legyen kapcsolva, és akkor ennek arányában ő eldönti.
1: Magam mögött a kábelt.
2: Hát mikor otthon vagyunk, bedugjuk, és akkor ő azt figyeli, hogy éppen a tőzsdén mennyi egy kilowattóra, és annak függvényében tölt vagy merít. És akkor ő ebből...
1: Na várjál, de egy pillanatra álljunk meg. Ugye most mindenki, ugye, aki ezt hallgattak, azt mondja, na jó, de hogy kerülök én ennek a szolgáltatónak a közelébe? Tehát nekem van egy EON-os hálózatom, otthon bedugom az autót, aztán ez a szolgáltató hogy fog oda kerülni a közelembe?
2: Hát úgy, hogy azért ennek van egyrészt egy hardware oldala, tehát létezik egy olyan csodálatos termék, amiben van egy napelemes inverter, egyébként van egy akkumulátor is, és van egy autótöltő is. Ez a három egy oszlopban benne van.
1: Ezt oda fölcsavarozzátok a falra.
2: Így van, és akkor onnantól kezdve...
1: Hova csavarozzátok a szolgáltatót?
2: Igen, a szolgáltatót pedig szépen...
1: Benne van a dobozban?
2: Nem, a dobozban jön egy szerződésre jön a szolgáltató, de olyan, mintha tulajdonképpen lenne egy akkumulátorunk, csak egy sokkal nagyobb akkumulátor.
1: De várjál, tehát nekem van az EON-nal egy szerződésem, mondjuk.
2: Igen.
1: És akkor ebbe belép valahol egy szolgáltató, és akkor ő onnan kitúrja az EON-t, vagy ez hogy működik?
2: Ez a megoldás, igen. Tehát ezzel a szolgáltatóval szerződünk le, és ő tulajdonképpen megjelenik az energiapiacon, mint egy kereskedő, és az általunk hasznosított áramot is ebbe a csomagba beteszi.
1: Jó. Mit szól ez az EON, akit éppen kitúrtak a bizniszből?
2: Én azt gondolom, mi magunk ebbe a V4 Grid projektbe, az EON Szlovákia vezető, és az EON Csehország egy másik partnerünk, tehát az EON ezt nagyon komolyan veszi.
1: Na de itthon él Magyarország.
2: A magyar EON előbb-utóbb ő is megérkezik ezzel a csomaggal.
1: Tehát akkor ez addig mondjuk akkor csak egy virtuális lehetőség, nem?
2: Ez addig egy másik szolgáltatónak az ajánlata, de az EON-nal ő leszerződik, tehát már létezik ez az ajánlat, alá lehet írni a szerződést.
1: Na, de várj, ugye van egy szerződésem, és akkor ez a cég, akiről szó van, aki oda felszereli nekem ezt az egész dobozt mindenestűt okkal vonóval, ő tulajdonképpen akkor köt az EON-nal egy szerződést, és ezáltal leszek én az ő szerződött partnere?
2: Ez stimmel, igen.
1: Ez így. Akkor az átjött, meg is okos vagyok. Jó. Na, zenélünk együtt.
0: Jazzy.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A stúdió vendége Reiser Levente, a Premium Napelem Kft. Ügyvezető. Az előbb kicsit elbóckodtuk ezt a dolgot, de szerintem sokakat érdekel ez a lehetőség, mert hogy azért azt szokták mondani, hogy az autók általában, még hogyha elektromos autóról beszélünk és aránylag sokat használunk, akkor is 60%-ot biztos, hogy állnak.
2: Így van.
1: Valahol.
2: Igen. Sőt, vannak olyan statisztikák, hogy 90%-ban állnak. Tehát, hogy nagyon sokat parkolnak.
1: Nekem volt egy autó 100%-ban. Kitettük a motort.
2: És így, hogy nagyon sokat állnak, és nagy akkumulátor van bennük, és közben tudjuk azt, hogy ugye a megújuló energia...
1: De várjál, úgy megyek el rajta, hagyom ezen a kütyűn, és akkor az ad vesz közbe, attól függ, hogy a szolgáltatónak éppen azt kell, hogy kivegyen, vagy betegyen.
2: Igen.
1: Áramot.
2: Igen, klasszikusan mondjuk délután 3-kor, mikor már a tőzsdéken van, hogy negatív áram ár van, tehát olyankor biztos, hogy tölt majd, és aztán délután a csúcsidőben, akkor pedig merít, akkor visszaadja.
1: Azt be tudom állítani, hogy mennyit vegyen ki? Hogy meddig mehessen el?
2: Igen, mindig lehet a mobilitást priorizálni, tehát hogy én mondjuk holnap megyek hétvégére, nem tudom, vegyek Horvátországba, akkor holnap legyen 100%, akkor nem nyúlnak az akkumulátorhoz.
1: De akkor ezt én be tudom állítani.
2: Igen.
1: Gondolom egy mobiltelefonon igen. keresztül egy applikációban.
2: Igen, hogy igen. Most hát őszintén megmondom, tehát hogy azért még küzdködünk ezekkel a platformokkal, tehát nem elég jók, de már láttunk megoldásokat. Tehát hogy nem az van, hogy most akkor valaki úgy képzelje, hogy ez egy kész komplett jól működő szolgáltatás, hanem megérkezett ez az első szolgáltatás a piacra, az első fecske, és nagyon szépen fejlődik előre a dolog.
1: Hát akkor ez egy ilyen tanuló időszak, és mindenkinek gondolom egy kicsit.
2: Igen.
1: Levén, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Most ugyan jól beharangoztalak, hogy majd beszélünk elektromos autóról, meg hogy milyen eladások vannak, merre felé tart a piac, merre felé tart a használ piac, meg egyáltalán, hogy érdemesebb adászni kint, úgyhogy ezt letesszük jövő hétre.
2: Rendben, köszönöm.
1: Köszönöm szépen az információkat, úgyhogy ha valakinek kedve van így vadászni a szolgáltatók között, akkor neki kell indulni, és ezek szerint érdemes már most is rákészülni erre a dologra, hogy felszerelnek otthon egy töltődobozt, hozzá mindenféle kütyűt, kapunk egy applikációt, kapunk egy mellékszolgáltatót, és onnantól kezdve beindult a biznisz. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm én is.
1: Ciao. És nagyjából ennyi volt a mai műsor, úgyhogy köszönet a kitartó figyelemért, vigyázzanak magukra, töltsék kellemesen a hétvége fennmaradó részét, és ha valakinek elektromos autója van és érdekli a dolog, akkor tessenek elindulni és vadászni a szolgáltatókra. Viszont.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: uplifting serenity.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Mi kell egy jó délutánhoz? Egy kellemes hely, jó társaság, néhány óra, amit nem kell sietve eltölteni, és a Jazzy. Jazz Kovács László, a Happy Hours és a Jazzy DJ szeptember 25-én kiköltözik a stúdióból, és élőben jelentkezik a Mérleg utcai Mamezon Vibe Hotel Downtown szállodában található Funky Budapest Bistro & Barból. Aztán jöhet az este. Az élő Happy Hours után Jazzy DJ gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Szeptember 25-én a Jazzy nem csak hallható, de látható is lesz a belvárosi Mamezon Vibe Hotel Downtown Funky Budapest Bistrójában. Az esemény ingyenes, de a limitált befogadó képesség miatt a részvétel regisztrációhoz kötött. funkybudapestbistro.com/regisztráció. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Megrepett az Algyői Vasúti Tisza híd egyik szerkezeti eleme. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, a megyei közgyűlések szerepét felül kell vizsgálni, mert azok az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Nőtt a lakosság eladósodása Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártya keretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás. Egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál. Idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában. Felmérések szerint szoros verseny alakult ki a radikális jobboldali alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban két hete tartottak tartományi választást, amelyet a szélső jobboldali párt nyert meg, de nem szerzett abszolút többséget. Megrepett az Algyői Vasúti Tisza híd egyik szerkezeti eleme, ezért óránként 100-ról 60 kilométerre csökkentették a megengedett sebességet, írja a Telex a Szegeder hírportál értesülésére hivatkozva. A korlátozás a Szeged és Hódmezővásárhely közötti tramtrént, valamint a Szeged Békés Csaba között közlekedő vonatokat is érinti. A MÁV szerint a hibát egy ellenőrzés során fedezték fel, okát és a javítás módját még vizsgálják. Festményeket akasztott a Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg. Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat a Lónyay utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56 alvillamos meghosszabbított útvonalon Hűvösvölgy és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbítva Hűvösvölgy és a Városháztér között közlekedik, 61 B villamos jár Hűvösvölgy és Szavoya Park között. Hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Megnyitották a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, de a 15-ös autóbusz hétfőn hajnalig továbbra is terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Ma reggel 8 órától lezárják az Andrássy út szerviz útját a Csengeri utcánál rendezvény miatt, illetve várhatóan délután 14:30-tól lezárják az Andrássy utat az Izabella utca és az Oktogon között. Ekkor 15 órától a 105-ös és a 210-es B autóbusz terelt útvonalon jár, a Vörösmarty utca megállót nem érinti majd. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies Bárány Annával, itt a Jazzin.

Nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok, és szeretettel hívom Önöket egy órányi időutazásra a jazz aranykorának legnagyobb sztárjaival, és még mielőtt mai vendégemmel, Szabó Ágival, meg annyi csodálatos szöveg szerzőjével beszélgetnék, természetesen jöjjön a kalendárium, mert ez a nap is adott a világnak és hazánknak is jó néhány legendás művészt. 97 évvel ezelőtt, 1929. szeptember 20-án született a bársonyos hangú színművész Bicskei Tibor, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas művész, a magyar kulturális élet egyik legmeghatározóbb romantikus hőse. A legtöbben talán a Kőszívű ember fiai vagy az Egri csillagok című filmekből emlékezhetnek rá, és talán azt kevesen is tudják, hogy országos ifjúsági bajnok síkfutó lett, majd rátette egy lapáttal, mert gátfutóként is sorra nyerte az aranyérmeket. Bicskei Tibor 2015. február 2-án 85 évesen távozott közülünk. 92. születésnapján ünnepli a világ Sophia Loren, Oscar-díjas olasz színésznőt. Bár felnőttként a buja és nőies idomok világszerte ünnepelt szimbólumává vált, kislányként a szegénység és a háborús nélkülözés miatt rendkívül sovány, beteges és ehhez elég gátlásos volt. Osztálytársai rendszeresen csúfolták emiatt, és Nápoly környékén fogpiszkálónak vagy pálcikának nevezték. Csak 14 éves kora körül virágzott ki hirtelen, amikor elindult élete első szépségversenyén. 9 év különbséggel jött a világra két olyan hazai legenda, akik a táncdal fesztiválok állandó résztvevői és győztesei voltak. 1935-ben született Aracki László, magyar táncdal énekes, nem készült egyből énekesnek, eredetileg a kőbányai műanyagárugyárban dolgozott vegyész technikusként, majd az országos gumiipari vállalatnál volt tisztviselő. Munka mellett az OSK, vagyis az Országos Szórakoztató Zenei Központ stúdiójában tanult énekelni. 82. születésnapján köszöntöm nagy tisztelettel Pór Péter Máté Péter díjas magyar táncdalénekest, aki fantasztikus hangterjedelemmel rendelkezik. Pályája elején a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola opera tanszakára járt, ám a klasszikus zenei karriert végül feladta a könnyű zene és a táncdal javára, ahol azonnal óriási sikert aratott. Jöjjenek is a dalok, mert közben megérkezett a jazzi stúdiójába Szabó Ági dalszövegíró, aki a 30 éves pályafutását ünnepli majd egy nagyszabású koncerttel, erről is beszélgetünk. Jöjjenek az előadóink, Sophia Loren, Pór Péter, a sort pedig Harry James-el, Frank Sinatra zárja, mert ez a Jazzy Goldies. Jó szórakozást!

0: Nagyon kellemes vasárnapot kívánok önöknek. Itt a Jazzin, ez a Jazzy Goldies, és ahogy ígértem, ma vendég is érkezett hozzám. Egy csodálatos szövegíró lány ül itt velem szemben. Szabó Ágnes, Szabó Ági, aki volt már itt a Jazzy Goldies stúdiójában, de akkor nem volt hajlandó a mikrofon mögé ülni, hiszen nem ő volt akkor a főszereplő, hanem a párja, Mészáros Máté, táncos koreográfus, akivel annak idején a Hungária koncert kapcsán beszélgettünk, de én tudtam, hogy az Ági eljön ide hozzám, és ennek most apropója is lett. Szia, Ági!
1: Szia, sziasztok!
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Kicsit muszáj téged bemutatni, mert hogy annyi mindenki énekli a te gyönyörű soraidat, és te valahogy egy kicsit kevesebb reflektorfényt kaptál, vagy igényeltél, ez majd ki fog derülni. Ami miatt viszont most teljesen te állsz a reflektorok fényében, az egy november 5-i koncert, életmű koncert, áprendezvénytér lesz a helyszín. Erről szeretnék majd kicsit később beszélni. Először egy kicsit beszéljünk rólad, hogy kezdődött ez az egész szövegírás nálad, hogy egy ilyen hangulatból, vagy volt egy gondolatod, amit ki akartál adni, és akkor ebből egy dalszöveg lett.
1: Mindig gondolkodom ezen, hogy kit vajon mi visz erre, és szerintem a művészi pályát általában olyan emberek választják, akiknek van egy önkifejezési vágya, és az az érdekes ebben, hogy bennem zéró, tehát semmi ilyen nem volt, és mai napig sincs igazán, néha már látom a jeleit, de nem jellemző, hanem engem az motivált, hogy én mást megírhassak, hogy az, amiről, az, akivel először dolgoztam, akinek először írtam, vele rengeteget beszélgettünk az élet dolgairól, spiritualitásról, és a csomó olyan témáról mindkettőnket nagyon érdekelt, és én nagyon szerettem volna, ha ő azt énekelheti el, amit ő szeretne azokon a dalokon, amik neki már elkészültek.
0: Tehát volt egy zene, ami téged inspirált, vagy...
1: Ne, és nem a zene inspirált, hanem az a gondolat, hogy valaki azt fogja énekelni, amit én írok meg neki. Inkább így fogalmazni.
0: Ebben van egy olyan nagyon izgalmasság, mert például nekem így felhasználóként, vagy így koncertre járó valakiként, az mindig egy ilyen furcsa kettősség, hogy tulajdonképpen aki az énekes, aki előttem áll a színpadon, és énekel egy szomorú, vagy egy vidám, vagy egy teljesen mindegy milyen dalt, azok nem is az ő gondolatai, hanem az a szövegírónak a gondolata. És te, mint női szövegíró, hogy egy csomó minden, majd aztán sorolunk egy pár dalt, mert hogy muszáj képbe helyezni egy kicsit a hallgatókat, hogy ki mindenki énekli a te soraidat, de hogy egy férfinek hogy tudod beleképzelni magát? Mujahid Zolinak is írtál például dal szöveget, hogy ő azt hogy fogja tudni magáévá tenni? Ezen te olyankor gondolkodsz?
1: Természetesen nekem az a dolgom, hogy mások, akiket visszatérve nagyon picit, hogy nagyon-nagyon többségében azok vannak, akik maguknak megírják a dolgokat, de van nagyon sok olyan is, aki valamilyen okból. Azért ez egy elég kemény munka, erről is beszélek szívesen, hogy,

0: Jazzy Lexikon.
1: Csömör egyik utcája a meglehetősen megmosolyogtató kacérgiliszta nevet viseli. A kacérgiliszta azonban valóban létezik. Egy trükkös horgászcsaliról van szó, amelyet külföldön a flirtworm, vagyis flörtölő kukac néven árusítanak. Az elnevezés arra utal, hogy a csali a vízben intenzíven tekereg, azaz a halak számára igencsak kelleti magát. Innen tehát a kacérgiliszta elnevezés.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mi kell egy jó délutánhoz? Egy kellemes hely, jó társaság, néhány óra, amit nem kell sietve eltölteni, és a Jazzy. Jazz Kovács László, a Happy Hours és a Jazzy DJ szeptember 25-én kiköltözik a stúdióból, és élőben jelentkezik a Mérleg utcai Mamazon Vibe Hotel Downtown szállodában található Funky Budapest Bistro and Barból. Aztán jöhet az este. Az élő Happy Hours után Jazzy DJ gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Szeptember 25-én a Jazzy nem csak hallható, de látható is lesz a belvárosi Mamazon Vibe Hotel Downtown Funky Budapest Bistrójában. Az esemény ingyenes, de a limitált befogadó képesség miatt a részvétel regisztrációhoz kötött. funkybudapestbistro.com/regisztráció. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Ma még nyárias idő lesz, holnap már lehűlés várható. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Idős embereket károsított meg egy családi bűnszervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Bátaszéken azért írták ki a voksolást, mert a korábbi polgármestert a megyei kormányhivatal élére nevezték ki, Niklán és Sávolyban pedig feloszlott a képviselőtestület. Szavazni este 7 óráig lehet. Az eddigi legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát, a légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Nem sérült meg senki, de néhány repülőszerkezet elérte az olajfinomítót, és egy lakóházat is találat ért. Közben Oroszország is folytatta a légi csapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónok alkatrészeit tároló raktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai hajót, a város közelében pedig egy cég logisztikai központját. Irán nem fogja újra megnyitni a Hormuzi szorost addig, amíg nem teljesülnek a feltételei, jelentette ki a perzsa állam parlamenti elnöke. Hozzátette, hogy Irán katonai erőt fog alkalmazni ellenségei visszaszorítására, a harctéri eredményeket pedig diplomáciai eszközökkel fogja megszilárdítani. Idős embereket több százmillió forinttal megkárosító családtagjait fogta el a rendőrség. A 28, 50 és 53 éves gyanúsítottak egy aranyfelvásárlással foglalkozó üzletet működtettek Újbudán, ahová a piaci árnál jóval magasabb felvásárlási árakkal csalogatták be az ügyfeleket. A sértetteket különböző módszerekkel, kábítóhatású itallal, megtévesztéssel és nyomásgyakorlással fosztották ki. A gyanúsítottakat letartóztatták, a házkutatás során pedig mintegy 200 millió forint értékben aranytömböket és egyéb aranytárgyakat foglaltak le. Ma napközben még sok napsütésre számíthatunk, eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Holnap egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Kőszegi Kristóf mixével. Itt